0: Let's go. Wow. Oh. This is a party.
1: Kedves érdeim és üreim, szép estet kívánok mindenkinek.